0: Radija Študent.
1: Poslušate Radio Študent. Prosimo, počakajte trenutek. Poslušate Radio Študent. Prosimo, počakajte trenutek. Poslušate Radio Študent. Prosimo, počakajte trenutek. Poslušate Radio Študent. Prosimo, počakajte trenutek. Poslušate Radio Študent. Prosimo, počakajte trenutek.

slušate Radio Student. Na frekvencah 89,3 MHz UKV u stereomehaniki.